0: Omtima gwa Yezu omtukuvu ddala.
1: Osasire.
0: Omtima gwa Bikira Maria okutaliko kamogo.
1: Osabire.
0: Yozefu omtukirivu.
1: Osabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatukirivu.
1: Osabire.
0: Yohana Batista omtukirivu.
1: Osabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatukirivu.
1: Osabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Amen.